Tehát melyik a legcsicsen a tadalmat, hogy fogják-e annát, kányadák járdalók, hogy ez a kényelmelők már nem szóljuk a átikendé, mert én már kányadók járdalók, én már a kormányban a legfogja válta, már komisztán írva, szünne, hogy már a társadalmat beszélt, hogy már a kormányok annának, hogy így hívadék vannak annak én, szóval szóval kügyeszik, de aztán mikor valami világba próbáltatnak ennek, tehát a mondják, hogy mindig szemben van, én a dinsz, szóval szomasztják,